0: kavargat, élő mixben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több zene!

0: Hova maradsz le?
1: Jöntem még egy mindot.
2: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
3: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destinations.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat magad.
6: Még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronztérdő repecs sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
1: DJ Junior vagyok.
2: Itagyó Rádió.
3: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Italian Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitangyó Rádió.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: Csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Big Ben, what's your 20? Omaha. Belly, I don't know what to do with them honks out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out of here.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

te su, să-i spun ce simt. Alo, iubire.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ladies and gentlemen, you're listening to Deep Vocals. 3, 2, 1.

Hello, bello, kedves Britannia Rádió hallgatók! Ez itt az Élő Kívánság műsor velem Sziller. Gyertek fel a falra, ugye? Másszátok meg azt a csodálatos falat, ami úgy szól, hogy Britang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Várok mindenkit sok szeretettel, és lehet tőlem kérni zenéket, priviben. Úgyhogy szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek. Zenebona lehet küldeni mindenhova. Figyelj, fülej!

Remélem, mindenki jól fogja magát érezni. Én ma már jobban vagyok, képzeljétek el. Lett hangom, oh yeah! Tequila boom! Deep vocals-tól.

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felül mulatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Kívánságműsor.

0: Aki ma a varázsgömböt, akarom mondani, a zenei varázsgombot kezeli. Szél. Szél. Neked pedig nincs más dolgod, csak írni privátban vagy a falon. Érezd magad bitangjól. Nagyon-nagyon. Kívánságműsor Szillel a Bitangyó Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, nagyon szép délutánt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez itt az Élő Kívánság műsor velem Szillel egészen 18 óráig. 2026. október 6-a van. Kérem szépen, Renáta és Bruno névnapja. Minden Renátának és Brunónak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, vagyis boldog születésnapot, bizony-bizony. Hát kérem szépen, ne kiméljetek, kérjetek zenét, ha van kedvetek és időtök, gyertek fel a falra, és megtaláltok fenn Katrám, és privát üzenetben várom a dalkéréseiteket, és bizony lehet küldeni úgy is egymásnak, még úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki a küldő, ugye, titkos küldő, dalküldő. Nagy puszi neked, kedves szürke kisegér, Kata, Csámpás, Rozi, Bubu 81, és van két robotunk a Bitangyó Rádió chatfalán, ami ott úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hát kérem szépen, itt vagyok a falon, aztán csüngök a falon, mint a jó veréb, aztán ugye a heavenface.com oldalon is itt ragyogok. Nagy puszi nektek is, heavenösök. Bizony Baborka, ma van kívánság műsor, lehet tőlem kérni zenét, és küldeni is egymásnak, csak kizárólag privát üzeneteket fogadok. Tehát ez a live itt oldalt, ez nálam nem gyere be, úgyhogy privát üzenetben várom a dalkéréseiteket. Itt a Heaven-ön itt van Baborka, Bo, Hector, Ironella, Little Evil Devil, Sunny, Vadrózsa, és még sokan mások, ugye, hát jó sokan vagytok, 47-en, üdvözlök mindenkit, nagy puszi neked, és azt hiszem, itt láttam, igen, Goa Melit is, nagy puszi neked is, jó látni téged is, és mindannyiótokat is, akik itt vannak a két cseten jelenleg, Bubu 81 és Bubu nének is nagy puszi, és üdvözlöm azokat, akik a külsőn hallgatnak minket, vagyis engem, Ugye, a Facebook lakókat, külön a kollégáimat, és mindenkit, aki a Bitangyó Rádiót hallgatja. Már is érkezett egy dalkérés, amit hát nem is értem, hogy miért nekem küldte, kedves Kata, a saját dalát, mert hogy már mostanában mindenki gyártja a dalait, csak én nem. Hát, Kata, köszönöm a dalodat, én le fogom játszani. Hát különösebb dal címe nem volt 2026. október 6. Hát figyeljünk, füleljünk! Mivel Kata nekem, csak külön nekem küldte, én tovább küldöm mindenkinek. Hát élvezzük a zenét!

Kedves Kata, nagyon szép dalt csináltál. Meg kell, hogy dicsérjelek, nagyon ügyes voltál, nagyon jó volt a szövege, és érthető is. Viszont azért vannak páran a egyes cseteken, nem csak nálunk a Bitangyó Rádió cseten, hanem a Heavenon is. A szobá falára írják, hogy mit kérnek. Szerintem nagyon világos voltam és érthető. Privát üzenetbe kérem a dalkéréseiteket. És pontosan azért, mert így megmarad nekem is, hogy ki mit kér, és nem tudom mindig figyelni a falakat. Ezért kérem mindig privát üzenetben a dalkéréseiteket. Csak hogy tudjátok, mert én a háttérben mást is csinálok, nem csak bámulom a falat, ugye? És nem mindig tudom követni a falakat. Na de jön egy John Legend a Remix 2024, úgyhogy hajrá, hajrá! Várom a priviket!

Hallihó, már is egy dalkérés, méghozzá Csámpás Rozi dalkérése érkezik. Balázs Fecótól kérte, öreg vagyok már, hogy összetölts című dalocskát küldi mindenkinek sok szeretettel.

Nagyon nagy puszi neked, kedves Maskura 67. Hát kérje zenét, csaje! Aztán küld is el valakinek.

Everlasting, Armin van Buuren, én küldöm ezt mindenkinek. Akkor ezt a dalt küldjük Joe Papának közösen, Maskora 67-tel, mert hogy Joe Papa fát pakol, hát vigyázz a lábadra, Joe Papa!

Hey-ho, halli-ho, ez itt az Élő Kívánság műsor, Szillel 18 óráig vagyok veletek, és a heavenface.com lakói is kértek tőlem zenét, képzeljétek el, Alterman kért egy jó kis Rammstein nótát, bizony, és a dal címe Rosenroth, és küldi Goa Melinek.

Don't Stop Me, Dark House, Mary Blantől hozom, és küldöm Maskura 67-nek, és mindenkinek is, és nagy puszi neked, kedves Pista 67.

Nagy puszi, Little Evil Devil, kellemes zenehallgatást kívánok neked is, és mindannyiótoknak is, és ugyan itt vagy maskra 67, de nagy puszi neked is! Hamarosan egy dalkérés.

0: ugye? Ugye, hát kérem szépen üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a műsorba. Egy kis adásterv információt adok a fülejtekbe. Hát figyeljetek, kedves hallgatók. 18 óráig vagyok veletek, élő kívánság műsor velem Szilla. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Aztán 20 órától 22 óráig Kézi érkezik Music Party című műsorával. Tartsatok majd a fiúkkal én utánam, úgyhogy hát jön egy dalkérés bizony, méghozzá kedves Goa Meli a Heavenről. Ő kérte és küldi Altermannak egy jó kis Muppet zenét. Na figyelj, fülej!
1: Music Party. Minden héten.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocskazó.
1: Manamana. Manamana.

Phenomena.

0: Hello? Okay, just a second.
1: It's for you.
2: Mana, mana.
3: Hello, Bello, nagy puszi, kedves hava, és lehet tőlem kérni zenét, hajrá, hajrá, Áron Csupa, Bad Water, egy jó kis bootleg itt a Bitangyo Rádióban, küldöm mindenkinek!

Hejó, halihó, már is egy dalkérés, méghozzá Maskura 67 dalkérése, Korda György és Balázs Klári, Száll egy dal a késő éjjel át című nótát kérte, és küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

0: Én is küldök nektek, kedves hallgatók, egy jó kis original mixet, egy jó kis káosz, My Sora káoszát.
1: Myself. Why? Welcome to my chaos.

Halihó, üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves Roni, kellemes segriszállást neked is, igen, igen, pontosan ezért mondtam ezt, mert hogy Roni majd érkezik, ugye, 18 órától 20 óráig Hajrázás című műsorával, úgyhogy ne menjetek majd sehova, mert érkezik a Roni is a hajrázása. Aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok majd a fiúkkal. Nos, kérem szépen, van egy névtelen, hát nevét szeretné elfedni, és hát küldi minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, és különösen Maskro 67-nek a következő dalt,

Én kalapálok nektek tovább Adelante Sesh-től 2026-os Summer Remixet küldöm mindenkinek, aztán egy dalkérés.

Hey-ho, halli-ho, ez a Bitang jó rádió élő kívánság műsor velem Szillel. Már csak egy órát vagyok veletek sajnos, de nem kell csüggedni, jövő héten is lesz kívánság műsor, bizony. Hát van nekünk ugye a heavenface.com oldal, Little Evil Devil dalkérése következik. Michael Bublé-től a Sway című dalt kérte és küldi minden kedves hallgatónak.

Én is küldök egy dalt Chris Rea-tól, egy On The Beach. Figyelj, fülej! Mindenkinek küldöm sok szeretettel!

0: fama, ni tiene plata, ni tiene juego para follar. Pero ella cree y me asegura, su orgullo la salvará.
1: Lazulós kívánság műsor itt a Bitang Jó Rádióban. Remélem mindenki bitang jól érzi magát.

Hejhó, halihó, már is érkezik egy dalkérés, méghozzá Csámpás Rozi dalkérése. Ismerős arcok szívemben tudlak című zenét kérte és küldi minden kedves hallgatónak.

0: Leonidástól hoztam nektek a lokát, fogadjátok sok szeretettel. Üdvözöllek, Rolly 40, hello, bello!
1: Eyes on me. Follow my lead.
0: Természetesen egy dalkérés ezután.

Azt hallottam pár perce. Hát bizony azt, hogy van egy kedves hallgatónk, aki nagyon-nagyon vágyódik. Amire is? Szóval ez a kedves hallgató nagyon vágyódik a sütikére, méghozzá a habos-babos sütikére.

Mert hogy rohadt éhet, édes szájú, szegényem, de nem látszik rajta amúgy, mert én ismerem személyesen is. Ő nem más, mint szürke kisegér, ugye, aki minden lukba belefér, mert csak eszik, és hát hízlalja a hasát, bizony a télire gyűjti a zsírt,

Aha, szóval van még egy kedves hallgatónk, ő Mázli, ő is szereti, kell a pociba. Hát figyelj, a medve is szereti a pociát. Meg a szürke kisegér is. Dismissed. Nos, kérem szépen a következő dalt kedves szürke kisegérnek küldte, kedves maskura 67, fogad sok szeretettel, kedves szürke kisegér, közben belibbent Kimó is, nagy puszi neked itt a falon, szóval jön a zene.

Hey-ho, hallihó, ez még mindig az élő kívánság műsor, velem Szillel 18 óráig, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni, és hajat fog rázni nektek, aztán hajrázás című műsora, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, hát kérem szépen a heavenface.com oldalról Little Evil Devil kért egy dalt tőlem, The White Stripes, Seven Nation Army című zenét, és küldi mindenkinek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Vamos, vamos, kérem szépen, igyekezzetek, mert hamarosan fog érkezni Roni 18 órától 20 óráig, és a haját fogja rázni, hajrázás című műsorával fog nektek kedveskedni. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi kollégám a Music Party című műsorával. Hát kérem szépen, kedves Kata, mindenkinek küldi a következő dalt, zenét. Figyelj, fülelj!

Kedves Kata, teljesen meglepődtem. Hát köszönjük szépen ezt a jó kis zenét. Jó, jól megcsináltad, csináltátok. Nem tudom, kivel csináltad, de jó lett. Köszönjük szépen a Bitangyó Rádió nevében is. Bizony, bizony. Hát akkor én is küldök nektek, mert elfogyott a zenekérés egyelőre. Hát már nem sok időm van hátra. Zenélgessünk egy picit. Figyelj, fülej! Ez a mostani sláger, hát én nem vagyok ellene, remélem ti sem. Total Sun, Ultra 4.

0: Hejó, közben becsurrant, ugye? Nem csurrant cseppen. Besűvített egy dalkérés. Méghozzá kedves havának küldik a következő zenét. Scooter Like Mike. We love hardcore. Küldik mindenkinek. És különösen havának küldi az a bizonyos valaki.
1: Hi everybody. This time coming at ya, Scooter, Dimitri Vegas, Like Mike.

0: Love Hardcore, a zene, dal címe. Hát én is hozok még egy Scootert, mit szóltok hozzá? Move Your Ass.
1: Thank you!
0: Természetesen küldöm minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak nagyon sok szeretettel.

És bizony ez lesz az utolsó zeném nektek mára. Remélem élveztétek a műsort és a dalkéréseket. A héten már nem lesz tőlem kívánság műsor. Holnap várok mindenkit 16 órától, bizony, 16 órától méghozzá egy kicsit, ha retrózunk, mit szóltok hozzá, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel, ne menjetek sehova, érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Szia voltam, hello, bello mindenkinek!

Ladies and gentlemen, let's get ready to

Szép kor estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Kedvan, október 6, 18 óra múlt 3 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindennek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További jó pihen is neked! És akkor lássuk, ki is van itt ma este velünk. A Bitangyó Rádió chat falán, itt van belőlünk Bubu 81, Csámpás Rozi, Kata, Maskora, Mázli, Pista, Atmai, Szürke Kisegér, na meg a két állandó robotunk, Arturito, akkor mondani Artu, Dito és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a emoface.com csetesek. Köztük itt van a kis ördög, Little Evil Devil, meg talán még Aronella is, meg talán még mások is, csak szégyelősek. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. És bizony-bizonyok, Szil is mondta, hajrázás, na de vigyázat! Közösük egy kicsit komoly dolgokkal, komoly zenével, mert bizony-bizony ez nem játszótér.

Mászli, egyetértek veled részben, bár szerintem inkább a megfelelő idézet itten az, hogy az egész világ egy nagy színpad, amit Shakespeare mondott. Most az, hogy játszótér vagy sem, az egy másik mese. Kicsit veszélyes játszótér. De mint mondtam, ez nem az. Ez itt a Bitangyó Rádió. Benne a hajrázás. És ők voltak a Rammstein. Na meg a Dicka Titan. Vagyis jó nagy jól felszerelt hölgyek, igen. És ha már hölgyek, akkor folytas kölgyekkel jön Sonata Arctica, aki olyasmiről fog énekelni, mint a hölgyek nagyon szeretnek, bár csak a címnek van köze hozzá, maga a dalnak semmi köze hozzá. Na, azt jól megaszontam. Már így a műsor elején. Ahogy mondtam, Sonata Arctica. Jöjjön Victoria's Secret, vagyis Victoria titka.

Mégis most akkor hogy mondtam volna? Na jó, legyen nők nagy cicikkel, most boldog vagy?

Örülök Maskor, hogy most már boldog vagy. Hamán Xil teljesítette a zenei kívánságotokat, folytatjuk ezen a vonalon egy kicsit, már nem ennyire tőlem jár, telik.

Most akkor úgy veszem észre, nagyon éhes vagy. Elszed meg fel a betüket. Meg a szó közt részét is.

hát Muslim, aki marad a Nightwish. Épp most láttam, hogy nincs a listán, ez van. Na de megyünk tovább. Úgy látom, a Team Fantáziátok is beindult. Én ennek csak örülni tudok. Úgy látom, nem csak én vagyok lökött, ti is. Szóval akkor Isten hozott a családban.

Avenged Sevenfold, ez volt Welcome to the Family, vagyis Isten hozott a családban. Megyünk is tovább, jön egy kis feldolgozás, mert hogy miért ne? Ők nem más, mint a Kerozin. Na és jól figyeljetek, mert ez tutira ismeritek.

Ők voltak Kerozin, na meg a Rock Me Amadeus! Csak is itt, csak is most, csak is nektek! Na és akkor jön hölgy, ő nem más, mint Simon Simons, a kis szürke szemű szőke, nem szőke, mert vöröske, már fejlés beszélek. Tessék mázni, megkapta a bakikat. Szóval jön Epica. Van egy olyan, hogy Enjoy the Silence. Van The Sound of Silence. Na most jön The Essence of Silence.

Voltak Epica és a The Essence of Silence. Megyünk is tovább. Hát sajnos Mázi nem bírta sokáig kivárni. Ez van. Akkor jön a dal, amit ő kért. Nightwish. Na meg szerettem volna, ha lenne egy angyalom.

Nightwish, I Wish I Had an Angel itt a Bitangyo Rádióban. És akkor jön Kata kívánsága is. Ez nem más, mint a Beast in Black. És a Blind and Frozen.

0: Beast in Black, Blind and Frozen itt a Bitangyo Rádióban. És akkor jöjjön!
1: Műsor előzetes következik.
2: Klubzenei 2 óra a Bitangyo Rádióban.

0: Klubzenei két óra. Itt a helyed.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Ez volt a Beast in Black és a Blinded Frozen. És akkor, ha már retro válogatás lesz holnap Xillel, akkor jöjjön itt is egy pár retrodal. Először is jön Aerosmith, na meg a Living on the Edge. Vagy nem? Na jó, utána jön Aerosmith. Most akkor jön Five Finger Death Punch. És Got Your Six. Vagyis figyelem a hátad! Vigyázok a hátadra! Majd tudom is én, hogy mondják.

Five Finger Death Punch és az I Got Your Six itt a Bitangya Rádióban. És hogy ígértem, Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith, nem meg a Living on the Edge. És ahogy ígértem Little Evil Devilnek, csak egy kicsit kellett várni. És jönnek az abszolút ászok. Ők nem más, mint a Metallica. Wherever I may roam, itt a Bitangyo Rádióban.

Metallica! Wherever I may roam, itt a Bitangyo Rádióban. Little Lion Pengeti. Helyes, helyes. Haladjunk tovább, jön Seether. Na meg az illúzió. Nem másért, de lassan-lassan jön Halloween is.

Ők voltak Seether és az Illusion. És akkor én mondtam, hamarosan itt van Halloween. És akkor kezdjük Motionless in White. És jöjjön a vérfarkas.

Motion Lesson White és a Werewolf. Na nekem így nem megy, biztosan valahogy módosították, na de lényegtelen, ahogy mondtam, Halloween, jó, még van kicsivel kevesebb, mint egy hónap, de nem sokára itt van. Előtte van a holtak napja, utána van a Halloween, az egyik a holtakat, a másik a feltámadtakat, nem? Vagy hogy is van ez? Lényegtelen, jön Disturbed és Nita Strauss. Viszont ebben az esetben, hogyha az egyik a holtak napja, a másik a feltámadtak napja, mi van azokkal, akik belül haltak meg?

És megérkezett Nefertiti is. Nagy puszi neked, jó szórakozást! Hát Little Lion, figyelj csak, majd mindjárt folytatjuk ezt a beszélgetést.

Disturbed és Nita Strauss közösen ez volt a Dead Inside. Roli 40 is megérkezett közben. Jó szórakozás neked! És akkor Little Lion. Várjál, mi biztos kellett a tekerjek. Hát azt mondta, hogy az, aki belül halott, az már menthetetlen. De jöjjön egy kis Dark Country. Mert bizony-bizony a holtak sem maradnak holtan. És tudom, nem szereted az ilyet.

És Biborka is megérkezett. Nagy puszi neked, érezd jól magad! Liza is csatlakozott a hallgatósághoz. Neked is jó szórakozást! Nem kell aggódni, nincs hajam, de van mit rázzak.

egy kis Dark Country és a Dead Don't Stay Dead. Mert ez itt a Bitangyó Rádió. Na és akkor Katta, figyelj, mert inkább te ismered, de a többiek is tutira. Ahogy mondtam, jön a Halloween, mindenki felöltözik, kivéve én. Na jó, kosztümbe öltözik, nem másra gondolni. De lehet, ha gondoljátok felőlem. És akkor, hát igen, a gyerekek olyan szörnyek, meg szellemek, meg ilyesmi. Felnőttek ilyen rövidebb, főleg a hölgyek ilyen rövidebb. Hú, gyorsan akartam mondani. Ápolónők. Vagy akár rajzfilmkarakterek, vagy filmkarakterek. Tavalyi nagy divat volt a következő.

Huntrix és a Golden. Közben Szürke Kisikr is megérkezett a Bitangyó Rádió chatfalára. Érezd jól magad. Te nem kapsz puszit, de pacsitasz nagyon. És ha már Golden, akkor folytassuk tovább az aranyjal, vagyis Gold. Jöjjön Steam!

0: Steam és a Gold itt a Bitangyo Rádióban. Megyünk is tovább. Jöjjön Korn, na meg a Freak Analis. Utána meg egy-két hölgyet fogunk meghallgatni. Majd lesz egy kis magyarok is.
1: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Ó, oh, és megérkezett a következő két a műsorvezetője, aki nem más, mint Casey. Jó szórakozás neked, ameddig indul a Music Party!

Kornés Afrikannal is. És ahogy ígértem, két banda, akinek fronténekese egy nő. Az első nem más, mint Evanescence. Természetesen Amy Lee-vel. Jöjjön Sanctuary.

Evanescence és a Sanctuary. És megyünk is tovább nem mással, mint Siréniával. Jöjjön az utazás!

0: Műsor előzetes következik.
1: Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
2: Music Party. Music Party minden héten Kézivel, Kocka Zoltánnal

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, hogy

0: házigazda, Daisy, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Ők voltak Sirény, Anna meg az utazás. És ahogy ígértem, egy kis magyarok. Először a suligán. Sz. És hova egyesek kívánnak. Na figyeljetek csak.

Hooligans és a zárt osztály itt a Bitangyó Rádióban. És kevesebb mint 20 perc jön hozzátok Casey, na meg a Music Party. És egyesek, mikor zárt osztályra kelnek, hát kicsi depressziósak lesznek. Mondjuk én is depressziós vagyok. Gondolom egyesek ti is. Vagy ti is egyesek? Vagy néhányan közületek? Na mindegy.

Ők voltak a Depresszió, na meg a Kés hegye. És még egy közös jön. Ők a Dorotin, na meg Siklósi Örs. Hát sokan vannak itt, akik szeretik a rockot, aminek én nagyon örülök, vagyis hozzám hasonlóak. Mind itt, a Bitangyó Rádióban.

Maroti és Siklós Jörs közöse ez volt a hozzád hasonló, meg hozzám hasonló. És látom, mindjárt itt az ideját, hogy a mikrofon nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Partyt. Addig is jön még egy kis Oszián. Na meg a tovább lépni.

oszján és a tovább lépni, és lassan-lassan lejár a műsoridő is. Még egy dal, úgy kicsit röviden, nem másért, de utána megyek enni. Jöjjön Amaranth és az éjség, mert kicsit éhes vagyok.

Mondtam, hogy kicsit rövid lesz. A lényeg az, hogy éhes vagyok, és mindjárt megyek enni. Na, Little Eye már befejezte az evést, váljon neked egészségedre, vissza is jött. És most már itt az idő, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Én meg megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Lássuk csak, a Bitonio Rádió chat falán itt van velünk Casey a következő műsor. Következő két óra műsorvezetője. Itt van kolléganőnk Little Lion. Itt van Biborka, Bobo 81, Csámpás Rozi, Kata, Nefertiti, Pista 67, Szürke Kisegér, nem meg a két állandó robotunk, Artu, Dito és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak heavenface.com csetesek. Ha minden igaz, itt van még velünk Little Evil Devil. Itt van Ironella. Talán még Liza is valahol a háttérben. Itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb jövök kedden 18-20 óráig. Jövök egy kis káosszal, nem másért, de ha már zárt osztály is volt, akkor mindegy már neki. Én további jó szórakozást kívánok mindenkinek Kézivel! Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos, hát akkor én mindenkinek kellemes estét kívánok, minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Természetesen 8-at ütött az óra, kedves te van, ez pedig azt jelenti, hogy újra megnyitja a kapu itt a Music Party című műsor itt a Bitangyó Rádióban. Hát a 80-as és 90-es évek legnagyobb retro himnuszai vadonatúj köntösben feldolgozva szólalnak majd meg ma este is. Ugyannál újabb remixek, feldolgozások és... hát ez természetesen itt a Music Party-ban fog majd megszólalni. A szlogen pedig a megszokott, sok minden más is lesz itt majd a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Roninak, kedves dallos pacsirtánknak és szexi kollégánknak köszönjük a 2 óra szuper muzsikáit is, a jó hangulatot. Öveket kérem bekapcsolni, füleseket pedig ajánlom beizzítani. A nevem Kézi Kocska Zoltán, tartsatok velem, indul a Music Party, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
2: Figyelem! Figyelem! A következő műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni.

0: hölgyeim és uraim, kezdések DJ Sun. Ma pedig 2026. október 6-a van. A csatem pedig itt tartózkodik velem, Szürke Kisegér, Pista 67, Nefertiti, Kata Csámpás, Rozi Bubu 81, Bíborka és Roni kollégám. Külső hallgatóként pedig Tóth Wolf Attila is bejelentkezett. Hát kívánok nektek nagyon jó szórakozást ehhez a két órához itt a Music Partyban. Hát képzeljétek el, hogy ennek a dalnak csak annyi a címe, hogy brr, drr, hej, hej. Könnyű a szövege, meg lehet tanulni. Ő volt DJ Sun. Másodiként a következő dalit a Music Partyban Scatman John-tól következik. És a jellegzetes Scatman.
1: Bitankyó Rádió.
0: És kedves Wolfi, Kata üzeni neked, hogy szia Wolfi! I am Scatman! És hát természetesen nem a megszokott módon.

Nos hát, hölgyeim, fiatal vagyok, jóképű és izmos, anyagilag is jól állok, hát 6 kocsim van, 2 házam és egy nyaralom a Karib-tengeren. Nem keresek senkit, csak dicsekedni akartam.

0: Scatman John és a Scatman 2026-os feldolgozásban. És ez a Music Party keddenként 8-tól 10-ig este velem Kizivel Kocska Zoltánnal itt a Bitomio Rádióban. És hát rengeteg inspirációs remix lát napvilágot napjainkban. Hát egy ilyen következik most is majd. A Transix-et inspirálták, vagyis inkább inspirációt kaptak a Transix kapcsán, mégpedig a Living on Video kapcsán, és még Paquito kapcsán is, mert hát majdnem ugyanaz a két dal.
1: Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
0: Hát ez a Living on Video Paquito vs Transix.

Inspirációs remixben Paquito VS Transix és a Living on Video. A következő dal egy nagyon nagy kedvencem, és hát sokak kedvence is, úgy gondolom. És már mondtam sokszor, hogy rengeteg remixben megvan nekem, és egy következik ezekből, amit még nem játszottam.

0: Bitangyó Rádió. .com.
1: Az előadó az R.E.M. A dal címe pedig Number One.

És hát kedves Kata írja a cseten, hogy még bírja. Hát nem tudom, hogy mit bírsz. A múltkor is bírtad. Hát ez volt a number one, és ez volt az R.E.M. Következő dalt pedig szeretettel küldeném a csetre Szürke Kisegérnek, Roli 40-nek, aki most érkezett, Pista 67-nek, Nefertitinek, Katának, Csámpás, Rozinak, Bubunak és Roninak. Na, következő dal nektek fog szólni. Egyébként meg ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, 20 óra 20-as perc van.

Hát ez volt a Karnevál, és Don Dark volt az előadója, és ezt a dalt pedig a chatre küldtem azoknak, akik itt vannak velem.

Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a körzeti orvost, aki így szól. Jöjjön, üljön le ide, és mondja el, hogy mi a baja. Erre az állatorvos. Ja, hát így könnyű. Let's explode this place! Ezt kérem szépen az Ecuadorra megspékelve egy kicsi scooterrel és egy karib-tengeri kalózzal is. Nem olyan rossz ez. A következő dal egy mashup lesz, mégpedig egy olyan mashup, amelyet, hát egy inspiráció megint csak. Egybe dolgozták a Shape of You-t és a Despacito-t, hát ez fog jönni majd ezután a dal után. Egyébként, aki most csatlakozott, azoknak elmondanám, hogy ti a Bitangyó Rádiót halljátok, benne pedig a Music Party-t, ami keddenként 8-tól 10-ig szól velem, Kézivel, Kocska Zoltánnal.

Hát, hogy hány bőrt lehet lehúzni még erről a dalról, azt inkább nem is mondom. De ha jól meg van csinálva és el van készítve, akkor jó. És ha hallgatható, akkor meg.

és lett egy érkezünk a csetre. Már hiányoltalak, kedves Liza. Köszönöm szépen. Neked pedig jó szórakozást.

0: Shape of Despacito, Ed Sheeran és Luis Fonsi egy közös dalban.
1: Bitangyoradio.com.
0: És ebben a felfogásban megyünk tovább.

Egy újra gondolásban a Macarena Los del Rio. Látod, Liza, ha nem jöttél volna a csetre, akkor most küldenék neked egy dalt, de így csak Attilának fogok. Úgyhogy Attila külső hallgatóként a következő dal neked is szól, meg a külső hallgatóknak is.

0: Hát kérem szépen, emígyen szól 2026-ban a 90-es évekbeli Macarena. Egyébként több változata is van ennek. Most ezt találtam meg. Na akkor a következő dal pedig a külsős hallgatóknak és többek között Tóth Wolf Attilának.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Bíborka úgy döntött, hogy már nem bírja tovább. Úgyhogy jó éjszakát kívánt, és mi is jó éjszakát kívánunk neked. Ez az Eddie Huntington féle USSR.

Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Sayonara.

0: új hangzásban a Lee Mauro és a Sayonara. És ez még mindig a Music Party. A Bitangyó Rádióban keddenként 8-tól 10-ig.
1: Bitangyó Rádió.com.
0: Ez már a Such a Shame és a

Közúti ellenőrzésnél a rendőr próbálja körültekintően kideríteni, hogy mi is történt. Meghallgatja a tanúkat is, és hát egy fiatalabb férfit kérdezget. Neve? Kovács Géza. Foglalkozása? Archeológus. A rendőr feltolja a sapkáját, gondolkodik. Mondja csak magyarul, kérem. A férfi mosolyog. Oké, akkor írja be, hogy ásatásokon dolgozom. Mire a rendőr? Csak semmi flanc. Szóval kubikos.

0: Hát ez volt a Such a Shame a 80-as évekből 2026-os köntösben a Tag-Tag-tól. És amivel folytatom, az a Galezard Project and Company és a Tonight We Fly. There's still goodness to
1: exchange. Ez a Music Party.
2: Bitang Jó Rádió.

Tonight we fly. Galazard Project and the Company. Óra 53-as perc van, a Music Partyban pedig a folytatásban egy CC Catch feldolgozás jön. És a nagy sikerű dal a 80-as évekből. Strangers by Night.

0: lemezjátszók mögött. Kézi, Kocska Zoltán.
1: Ez a Music Party. Music Party.

egy koppintás Sissy Catch-től Strangers by Night. 20 óra 57-es perc van, ha ennek a dalnak vége van, akkor egy picike hirdetés jön, reklámozom a kollégát. Nehogy lemaradjatok róla. Azután pedig majd belecsapunk újra a második órába.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Pitangyó Rádióban.
2: És a Pitangyó Rádióban.
1: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Euro Disco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Pitangyó Rádióban. Rádióban. Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café italocafe@gmail.com.
3: Program ajánló hangzott el.
4: Közben megkapom az információt Attilától, hogy nehogy valaki elfelejtse, vasárnap Italo Café Vidám Park. Nos, hát, kedves Attila, hát, hogy is mondjam, ne bonyolítsuk már ennyire meg. Ettől már nem lehet bonyolultabb, igaz? Ezután már csak Italo Café Vidám Park jam lehet. Huszonegy óra 02 perc van, ez Gazebo és az I Like Chopin.

A nevem Kézikocska Zoltán, a Music Partyban pedig egy újabb inspirációs remix következik. Nem árulom el, hogy melyik dalból jött az inspiráció, mert magatoktól is rá fogtok jönni. Egyébként a címe a dalnak Future Is Now.

közben pedig Bubu elköszön és jó éjszakát kíván, hát mi is jó éjszakát kívánunk nektek. És majd várunk vissza. The Flirts és a Dancing Medley Backwards. Sun is rising. És ami most következik, az DJ Dark Witch. És az Island Girl.

Áll a rendőr a szülészeten a vajúdó felesége ágyánál, és látja, hogy mennyire szenved az asszony, erre mondja neki. Hát drágám, ha annyira fáj, akkor inkább hagyjuk az egészet. Ez volt az Island Girl, és ez volt DJ Dark Witch. A következő dalig pedig Olaszországba fogunk menni. Lehet, hogy az azután következőhöz is. Ez már a Charleston, és ez Dan Harrow dala.

0: 21 óra 21-es perc van, ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, a Bitangyó Rádióban ez a műsor 8-tól 10-ig minden kedden este, ez pedig Dan Harrow és Charleston. A következő dal pedig majd Red és Joe közöse lesz, az I'm Lonesome Tonight.
1: Ez a Music Party.

0: Time Lanson tonight, Rent and Joe.
1: Bitang Jó Rádió.com.

Na figyeljetek, a bárban a csinos pincérnőnek mondja az egyik vendég: hölgyem, fogadna velem $100, hogy ki tudok menni úgy a mosdóba, hogy közben az egyik szememet végig rajta tartom az italomon? A pincérnő elnéz a férfi WC felé, és látja, hogy a folyosó végén van, ahonnan nem látni a pultot. Elővesz $100, leteszi az asztalra. A férfi erre kiveszi az üvegszemét, leteszi az ital mellé, majd kimegy. Amikor visszajön, tovább fűzi a hölgyet: hát fogadjunk, hogy ismét $100, hogy meg tudom harapni a saját fülemet. A pincérnő gondolja, ezt már biztos nem lehet megcsinálni. Kitesz hát még $100. A férfi erre kiveszi a műfogsorát és megharapja vele a saját fülét. Kis idő múlva megint fogadást ajánl. Nos, hölgyem, hát itt az alkalom, hogy visszanyerje a pénzt. Fogadjuk dupla vagy semmi alapon, hogy képes vagyok úgy szeretkezni önnel, hogy nem vesz észre belőle semmit. A nő tanakodik, majd gondolja, ez már biztos nem jön össze a pasinak, így hát belemegy a dologba. Hátra mennek a sötét folyosón, majd az egyik irodában megtörténik a dolog, és a nő büszkén mondja: ho-ho, elvesztette a fogadást, mindent éreztem. A férfi előveszi a $200, átnyújtja, majd búsan mondja: könnyen jött, könnyen ment.

hát Jánosunk is betoppant így a végére. Hát üdvözöllek, kedves János, és jó szórakozást, ami még a műsoridőből van. Ez volt a Daft Punk és a Get Lucky egy feldolgozásban 2026-ból. Na, Olaszország, sing a song now! És Albert van, vagyis AC1.

0: AC1 és a Sing Song Now. You Spin Around.
1: Bitangyó Rádió.
2: Ez

Egy érdekes feldolgozásban a You're Spinning Round és a Dead or Alive, vagyis hát inkább az ő daluk feldolgozásban. 21 óra 45-ös perc van. Don't make me wait. DJ Jay és Alexia.

Don't Make Me Wait, ez DJ Jay és Alexia. A következő dal pedig egy újabb mashup lesz. A Say It Right és a Dragostea Din Day. Egy dalba összefonva. Vagyis Nelly Furtado és a

0: Rádió.com.
1: Hát azt hiszem, hogy ez az utolsó előtti dal lesz. Mivel 21 óra 52-es perc van.

Nos hát, hölgyeim és uraim, a kijelzőn 21 óra 55-ös perc van, ami megint csak azt jelenti, hogy a Music Party mára is bezárja a kapuit, de ne csüggedjetek, mert innen folytatjuk a jövő héten. Hát remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát, és hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta magának való slágert, vagy olyan érdekes újdonságot, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, aki már itt maradt, ugye? Szürke Kisegér, Liza János és Roni, valamint a külsős hallgatóknak is megköszönöm, többek között Tóth Wolf Attilának, hogy itt volt velem, és hallgatta a műsort. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak kellemes további estét és éjszakát kívánjak. Addig is vigyázzatok magatokra. Kézit hallottátok, Kocska Zoltán, sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal,

Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocska Zoltán.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
1: Bitamio Rádió. Bitamio Rádió.
0: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.